0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik ke, nak menarik kan?
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ai pening pala macam tu eh. Pasigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri? Ha.
2: Betul. Nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman. Oi, jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi Leman. Oi.
0: Macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Bik bok pok pok pok pok pok pok pok pok
2: pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok p